0: Te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Ragazzi!

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Újabb rekord Debrecen is az élen a Diák Olimpián. 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat. Marad a Kánikula, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb rekordot döntött a Diák Olimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csak nem 400 ezer nevezés érkezett, adta hírül a Magyar Diák Sportszövetség honlapján. Az idei immár 39. Diák Olimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csak nem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diák Olimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi, 40. tanévével folytatódik a versenysorozat. Ma tartják az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését. Tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
3: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csak nem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdu Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfa visszaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, és a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Marad a Kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: 3 millió forintos adomány segíti a koraszülöttek ellátását. Megújul az óvoda egy hajdúbihari településen. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját egy helyi multinacionális vállalat. Számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, fogalmaztak. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Még idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele, döntöttek a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál jövőjéről. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagy állomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, szóvivő.
6: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, tédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
4: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál ügye is a helyi képviselőtestület ülésén, tudósította haon.hu. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testület ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született. Így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére, amit várhatóan szeptember 11-e és 13-a között tarthatnak meg. A rendezvény közösségi oldalán eddig többek között Charlie, a bikini és az Edda érkezését jelentették be, fogalmazott a portál. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a Fórum első emeletén.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, ha lehetősége van egy jövedelmezőbb álláshoz jutni, nem mondjon nemet. Lehet, hogy szomorúan válik meg a megszokott helyétől, de a karrierje érdekében bizonyára ezt kell tennie. Mika, a hölgyek a család életterén lehetnek szerencsések a hétvégén.

Gazdag kellemes napokat tudhat maga mögött, a közelmúlt eseményei energiával tölthették fel, remélhetően van ereje ma is belevetni magát a munkába. Mérleg, meg kell tanulnia nemet mondani, ne akarjon mindig mindenkinek megfelelni, önnek tudnia kell, hogy nem a formaságok a fontosak, hanem az, ami a lelkekben lakozik. Skorpió, nem lenne méltó önhöz, ha kicsinyes harcokba bonyolódna, legyen nagyvonalú, tegyen engedményeket. Nyilas. Magányos nyilasoknak érdemes ma ismerkedni, mert új barátok közt megtalálhatják az igazit. Most nagy önbizalommal rendelkeznek, ami növeli az esélyüket. Vág. A csillagok ma kicsit elbizonytalanítják, nehezen hozza meg a döntéseit, és még később is azon gondolkodik, hogy vajon helyesen járt el. Ráadásul ma érzékenyebb a szokottnál. Vízöntő. Ma szüksége lehet a pszichológiai képességeire, sok ember tűrőképessége alacsonyabb a kelleténél. Egy vízöntő képes jobb belátásra téríteni azokat, akik helytelenül viselkednek. Alak. Harmóniában van önmagával, nem érzi a feladatokat, sem túl soknak, sem túl kevésnek. Ennek köszönhetően elkerülheti a stressz helyzeteket, és egyenletes teljesítményt nyújthat minden téren.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A sors akkor állít minket nagy döntések elé, amikor a legkevésbé sem számítunk rá. Ilyenkor derül ki, elég bátrak vagyunk-e, hogy megváltoztassuk az életünket. Ilyenkor nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna, és nem hivatkozhatunk arra, hogy még nem vagyunk felkészülve a döntésre. A próba nem vár, az élet nem néz hátra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

0: zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Újabb rekord Debrecen is az élen a Diák Olimpián. 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat. Marad a Kánikula, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Újabb rekordot döntött a Diák Olimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csaknem 400 ezer nevezés érkezett. Adta hírül a Magyar Diák Sportszövetség honlapján. Az idei immár 39. Diák Olimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csaknem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diák Olimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi, 40. tanévével folytatódik a versenysorozat. Ma tartják az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését. Tudtuk meg Erdélyi Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
4: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtartó erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűrije, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
3: Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfa visszaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, és a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

Még egyszer, hogy még egyszer nem lesz 2026. június utolsó szombatja, ez biztos. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Indulunk, elindulunk, jövünk, megyünk, teszünk, veszünk, és hát a Best FM ott van mindenkivel, és hát próbálunk segíteni majd programokba, útinformációban, és mindenben természetesen úgy, ahogy azt megszokták, úgyhogy mi leszünk majd az az ügyfélszolgálat, aki mindenkinek is segít, úgyhogy tudják az elérhetőségeket 500-540-39-33-104-6, ezek fognak segíteni. Eminem és a Houdini lesz nálunk a folytatás, utána pedig megnézzük majd a Graham kenyereknek a Lukas verzióját, ő jön majd egészen 7 évvel, Lukas Graham lesz majd nálunk a követ. Közvetlen Eminem után közötte pedig egy kis kötelező, úgyhogy ha valamit látnak, amit meg akarnak osztani a többiekkel, akkor itt vagyok, és én továbbítani fogom ezt az információt, ebben tudok segíteni. 500-540-30-933-104-6.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldogkő. Boldogkővára.hu.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
5: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
4: Miért éppen nálatok?
5: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
4: Hol jelentkezzek?
5: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.

mindenkinek, mert ugye ez egy kutya jó szombat is lehetne. Egy nap, ami a kutyákról és az örökbefogadásról, a közös élményekről szól, izgalmas játékok, érdekes előadás, kutyás bemutató, karcfestés, fotósarok, tombola, street food, fagyi, kóstolók, és természetesen gazdira váró kutyusok várnak benneteket. Hogyha esetleg szeretnétek ezt, akkor az Euro Pet Shopban tudtok majd találkozni az eseménnyel, mert hogy ott indul 10 órától, és egészen 16 óráig lehet majd a Domokos Márton út 4, ott a metró mellett találkozni ezzel a lehetőséggel. Hozz el a családod, hozz el a kutyusod, vagy találkozz azzal a négylábúval, aki talán hamarosan a családod része lesz. Kutya jó szombat, így tudnak rákeresni, hogyha valakit esetleg elindította a gondolat, akkor ott lehet találkozni majd izgalmas kutyás eseményekkel. Egy alföldi gyereket hoztam magammal, a tankcsapdával fogunk tovább menni, csak azért, hogy megadjuk a lendületet ennek. Tegnap elkaptam egy nagyon jó videót, fejeség csináltak egy eszméletlen jó dolgot szerintem, teszteltek különböző gritárokat, úgyhogy engem az egész éjszakámat elvittem, egy nagyon hosszú anyagra sikerült, majd erről is beszélünk talán. Tankcsapdával megyünk tehát, alföldi gyerek, ez jön itt a Best FM-en.

0: Közös a Friends volt a Westen, közben pedig Friendsek, a barátaink küldik az üzeneteket, jönnek egymás után. Köszönjük, hogy ennyire aktívak vagyunk ma reggel is. Sziasztok, a határúton a Scheffler előtt lesben áll egy Volkswagen Caddy rendőrautó. Érdekes, pedig egy szombat van. Tehát, hogy miért pont egy Caddyvel kell? Jó, rendben van, szóval ott van a Scheffler előtt, a határúton a Caddy, és figyeli, hogy mennyivel közlekedünk. Közben pedig szeretnénk segíteni a hallgatóknak, hogyha jól tudom, akkor eltűntek kutyák tűntek el. Halló, keressük, hogy milyenek voltak.
1: Egy fekete-fehér, már szöktek el sajnos, hiába megcsináltam a kerítést. Egy fekete-fehér, nagy méretű közép-ázsiai, és egy fekete labrador.
0: Hát ők azért nem kicsik, maradjunk annyiban, hogy nem kicsik, és nagyjából melyik területen tűnt el?
1: A Bajk-András tér Fóliás utca körül, de már egy ideje kergetem őket, de nem találom, tehát már lehet már a létai fele vannak, nem tudom, teljesen nem tudom.
0: Nem baj, ezzel nincsen probléma, azzal viszont van, hogy kellene egy telefonszám, de ez sem probléma, ahol tudunk segíteni.
1: 33-46-16-22.
0: Oké, köszönjük szépen, fogunk, megpróbáljuk legalábbis. Szóval van egy labi, meg van egy hatalmas közép-ázsiai, ők ott éppen szaladgálnak, és hát de megszokta az utcán éppen, hogy van egy ilyen esemény, amikor a két nagy kutya elindul útra, hogyha valaki tud nekik segíteni, vagy látja őket esetleg, akkor jelezze nekünk 500-540, mi itt vagyunk, és fogadjuk ezeket a hívásokat, hogy miért érdemes még bennünket hallgatni. bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül a Monami kávézó és cukrászda őrség zöld aranya tortája természetesen ott kücsög az ablakban, és várja, hogy a születésnapos megnyerje, ehhez viszont regisztrálni kell. Ennyire egyszerű, szóval keressük a 6.-27. születteit annak érdekében, hogy közöttük sorsoljuk majd ki az őrség zöld aranya tortáját, és hogy köszöntsük őt is, mint szerencsés születésnapost. Gypsy Kings, ez a folytatás, emlékszek rá, amikor itt voltak még Debrecenben, óriási koncert volt, tele a főtér, egészen a Csonka templomig ért nagyjából a tömeg. Medley, ez a dal címe.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.

A Weberek szonálunk, és Fate lesz szól itt a Best FM-en, és hát nagyjából egy 13 perc van, rákanyarodunk majd a hírekre, de addig még van információ, amit közzé akarunk tenni, mert hogy valahol mérnek, ugye ezt kaptuk, hogy nagyjából a Scheffler magasságában a határúton van ilyen jellegű probléma, hogyha valaki pedig keres éppen a programot, és valami kutyajót szeretne, akkor a kutyajó szombat várja majd, mert hogy az Euro Pet Shopnak van egy ilyen jellegű mai ajánlata, hozd el a családot, hozd el a kutyusodat, vagy hozd el a kutyusodat, aki a családod, és így valahogy csatlakozza ez az életérzéshez, ahol lesznek majd bemutatók, arcfestés, fotósarok, tombola, street food, meg minden, ami kell ahhoz, hogy egy ilyen jó szombatra kanyarodjatok rá, de egyébként nem lesz annyira hűvös az idő. Ezt hozzátenném halkan. Puszika Tomikám, kitartást ebben a hőségben. Az van, bekapcsolódik, a stúdióban van klíma, igen. Így döntöttünk, úgyhogy akit lehet hibár nálunk most, ez egy ilyen nap. Igen, de köszi, aranyos vagy. Szóval egy a lényeg, hogy a mai napon mindenképpen figyeljenek arra, hogy hidratáljanak nagyon, ezt mindig elmondják nálunk a hölgyek, mi pasik ezt kevésbé tudjuk jól megközelíteni, de próbálunk mindig úgy csinálni, mintha ezzel egyet tudnánk érteni, meg hogy a D-vitamin az mennyire feltölti a testünket, meg valami ilyesmi, és nagyjából egy 15 percre van szükségünk, többre nem, és akkor meg lesz belőle a mi, a James Hype, közben valaki telefonál. Szóval Ferrari-ra kapcsolunk, ez jön most a Best FM-en, hamarosan pedig jövünk a friss hírekkel.

0: millió forintos adomány segíti a koraszülöttek ellátását. Megújul az óvoda egy hajdubiari településen. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját egy helyi multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, fogalmaztak. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
0: Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Köszi Dani, találkozunk a következő órában. New Level Empire, ez a szánuga folytatás, ez a Best FM 5 perce 9 óra után.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
4: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

Sunny Boniem, ez szólt nálunk, és hát micsoda? Nem engedem meg, nem engedem meg. Péter Samek volt betéve, jöjj velem, vagy valami ilyesmi. De mi vagy utána ott volt Dr. Dre, Snoop Dogg, azért, hát kicsit megcseréltem. Ugye ezzel fogunk tovább menni. Jönnek az üzenetek közben, és azt mondják, hogy már nincs mérés. Tehát, hogy nem kell erre számítani. Feltétlenül a Schefflernél már megszűnt ez a valami. Amit pedig kérdeztek még, hogy a Kutyajó Szombat hol, az a Eurós Pet Shop, Euro Pet Shop. Ott találjátok meg. Ez pedig a Domokos Márton úton van, de inkább úgy mondanám, hogy a metró mellett, és 10 órakor fog kezdődni, és egészen 16 óráig. Sok mindent lehet csinálni, leszek játékok, előadások, kutyás bemutatók, arcfestés, fotósarok, tombola, street food, fagyi, kóstolók, természetesen gazdira váró kutyusok is várnak benneteket, úgyhogy minden lesz. Nem tudom, hogy ez mitől természetes, de lesznek ott pici kutyák is. Szóval, hogy érdemes lesz oda menni és egy kicsit nézelődni. Euro Pet Shop, itt fogjátok megtalálni. A rendezvénynek pedig az a neve, hogy Kutyajó Szombat. Hogyha így beírjátok, akkor megtaláljátok ezt is. Na, akkor nézzük meg, időnk el egy picit ilyen komolyabb irányba, ilyen na-na-na-na-na. Szóval ebben benne van az a küldetés, amitől úgy nem tudom miért a baseball sapkát hátrafordítod, és hangerőt akarsz adni. Mutatom.

A zenei szerkesztőnk próbált kedveskedni nekem, úgyhogy készítsék be a hangerő szabályzó gomb, legyen valahogy beélesítve, mert hogy lesz vele feladat. Na, azt mondja, hogy 15-20 percben a szervezet a D-vitamin termelést az teljesen meg tudja oldani, úgyhogy annyit kell tennünk, hogy akár egy pólóban, rövidgatyában teszünk egy kört, hölgyeknek mondjuk egy lágtosabb, rövidebb szoknya, és innentől kezdve megvan, és fel tudunk töltődni belőle. Ha ma utonnak indulnak, akkor vezessenek türelmesen, hiszen a hétvégi forgalomban több kiránduló és kerékpáros is ott lesz az utakon. Úgyhogy erre figyelnünk kell, hogy azok a kedves turisták, akik ide látogatnak valamiért, ők valószínűleg nem fogják tudni úgy a menetet, mint ahogy mi, lehet, hogy majd bele fognak futni az egyirányosításba, és lehet, hogy ezt nem is fogják tudni jól használni. Úgyhogy mindenképpen legyünk türelmesek, pláne annak tükrében és fényében, hogy most van 30 fok, és hát hamarosan elérjük a 38-at, és hát ebben az állapotban már, akinek mondjuk nem sikerült olyan könnyen az élet, és mondjuk kicsit bonyolult a feladata van már, ami a klímát illeti, akkor lehet, hogy ő türelmetlenebb lesz. Úgyhogy mi legyünk ilyen nagyon kedvesek, übercukik, simogassuk meg egymás lelkét, adjunk egymásnak vizet, és hogyha elindulnak, az legyen azért ott, mert azért hidratálni meg kell. De nem szeretnék untatni ezzel segíteni, hiszen ezer éve mondjuk a hidratációt, inkább hozok valami olyat, ami lendületet ad. Jó, most tekerjünk oda, Welcome to the Jungle, indulunk a Guns N' Roses irányába, figyelem, nagy hangerő, és jön, amit szeretünk.

John Travolta és Olivia Newton-John lesznek nálunk a következők, és hát készülünk nagyon arra, hogy valahogy elkapjuk a születésnaposokat. bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül tud megtörténni ez a csoda. Azt mondja, biztos vagy benne, hogy mindenki érti azt, amit a hidratációról mondtál? Nem tudom, szerinted menjünk bele, ígyünk sok vizet, leginkább vizet. Én szerintem igen, Anikó, igazad van. Fejtsük ki. Jó, szóval az van, hogy hidratálni kell. Igen, mert hogy az van, hogy ilyenkor gyorsan párolog a mi kis testünk, és hogy be kell vinnünk megfelelő mennyiségű folyadékot, mert ugye 38 fok van, most én nem mennék el, nem tudom, én azzal nem annyira értek egyet, de nem akarok vitatkozni a belgyógyászokkal. Ez a 2-3 liternyi folyadék naponta meg tud oldódni egy este, de az meg pont nem víz. De hát, hogy az a lényeg, hogy vannak ebben érdekes gondolatok, meg hogy fontos lehet, de nekem az is bejött egyébként, hogy amikor egy kicsit így szomjas vagyok akkor, de tudom, hogy akkor már a szervezet már nagyon kéri, és akkor már a kiszáradás határán vagyok, de nem mindig sikerül meginnom 3 liter vizet, van, hogy ez nem megy, mert mondjuk egy vízilabdásnak nyilván egyszerűbb, aki nyitott szája, húzza a gyorsot, és ott automatikusan magától nyeli. Tehát, hogy lehet, hogy úgy egyszerű. Szóval egy a lényeg, hogy a hidratáció fontos, meg hogy kenjük magunkra az 58 faktoros krémeket, meg amit találunk, annak érdekében, hogy mondjuk elkerüljön minket minden ilyen bőrjellegű probléma, és hogy azt is elmondjuk mindig, hogy 11 és délután 2 között, hogyha lehet, akkor kerüljük a napot, mert hogy akkor a legdurvább és legegészségtelenebb. Oké, ez is megvan mindenkit, ugye már mindenki, jó, örülök, hogy átadhattam. Grease meg, amíg ez lesz nálunk a következő, John Travolta és Olivia Newton-John közösen jön itt a Best FM-en. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Még idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele, döntöttek a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál jövőiről. Marad a Kánikula, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, amint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagy állomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
0: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál ügye is a helyi képviselőtestület ülésén, tudósította haon.hu. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testület ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született. Így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére, amit várhatóan szeptember 11-e és 13-a között tarthatnak meg. A rendezvény közösségi oldalán eddig többek között Charlie, a Bikini és az Edda érkezését jelentették be, fogalmazott a portál. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.
3: Köszi Dani, mindent megtudtunk. Cranberries és a Zombi nálunk a következő, utána jövünk a születésnaposokkal. Jó helyen vannak, ez a Best FM.

Ronaldo, Lionel Messi és sok-sok név, Mbappé, ami hallható ebben a dalban, ez ugyanis a hivatalos, Shakira és Burna Boy, Die Die című dalát halljuk. Most hát remélhetőleg összejön ez a portugál-argentin találkozó, szerintem az izgalmasabb lenne, mint bármi is, legalábbis sokkal több embert érdekelne, hogy a meccs milyen lesz, az meg kiderül majd akkor. Egy a lényeg, hogy jövünk a születésnaposokkal, hogy azt ígértem korábban, úgyhogy itt az ideje elindítani a születésnaposok köszöntését. Petrovic Zoltán nővére Detti köszönti, 34 esztendős. Az öcsémet szeretném nevezni, megtetted, úgyhogy Isten éltesse őt is. Hernádiné Anna Marit, Keresztfia Dávid felesége Regi és a Katus család köszöntik. Szeret olvasni, számfestőt festeni, és szépen kertészkedik, vagy kertszemmezek, ezt írta. Azt nem tudom, mit jelent, az valami keresztszemes hímzés, csak itt máshogy jött át, és szuper matek tanár is egyben. Anna Mari, gratulálunk. Monál Lacit köszönti, keresztlánya Mónika, 71 esztendős, tehát hogy Monál Lászlót köszöntjük inkább, a legjobb keresztapa, boldog névnapot kívánunk neki, keresztlányod Mónika, párja Laci és családja, Isten éltesse a Lászlókat közben, mondtok egy páram, Varga Lászlót, 49 esztendős, mennyasszonya Mónika köszönti, névnapja is van, születésnapja is van, mindene is van, 4 gyermek édesapja és nagypapa, tagja a Nemzeti Lovas Díszegységnek, boldog névnapot kívánunk neked, kis huszárom, nagyon szeretünk, szól az üzenet. Radványi Lajosné Erikát, férje, lánya, fia, hat unokája, Csanád, Adél, Abigail, Flóra, Dani és Boti köszöntik. A legjobb szerető és gondoskodó feleség, édesanyja, nagymama, aki nem szeret tollasozni, boldog születésnapot, valami ilyesmi. Gondolom ő a tollas királynő, Isten éltesse. Bagdi Krisztinát barátnője köszönti, D. Artagnan, Dartagnan. Jó, lehet valami ilyesmi. 26 éve főiskolás korunk óta vagyunk barátnők, a suliban plusz két lányjal, alkotjuk a legendás négyest, mi vagyunk, ja, D'Artagnan, ja, hogy értem, csak igen, na én azt máshogy, igen, Athos, Portos, Aramis és D'Artagnan, nyilván kíváncsiak vagyok, a kitalálja, kinevezte be a három testőr közül, szerintem meg lesz neki. Így és Katalin Rózsa Tamás köszönti, születésnapod alkalmából köszönetelek, nem gondoltam volna, hogy újra boldog lehetek valaki mellett. Nagyon szeretlek, munka után megyek érted, és ünneplünk, csókollak. Jaj, de jó, Isten éltessen benneteket. Rózsa Tomi köszöntötte Katalint. Harangozó Lászlót Éva köszönti, férjemet szeretném köszönteni a születésnapján, ma van a névnapja is, reménykedem, hogy őt sorsoljátok ki, a meglepi tortát nagyon szeretnék, köszönöm, benne van. Hely Memesét köszönti barátnője Viola, gyerekkori barátnőről van szó, Emese éjjel-nappal hallgatja Bestefemet, bizony-bizony, sokszor szokott számot kérni nekem is, saját bevallása szerint mindig a rádiumlog legszívesebben vele járna mindenhová, hát magunkkal vihetsz bennünket, ilyen Emese tudja ezt, tehát hogy azért van lehetőség arra, hogy mondjuk online ott legyünk veled, bárhol is vagy. Szábó Zorát, anya, apa, Zéti köszöntik, most ünnepli a 10. születésnapját, Kerekes Zoltánt, Judit köszönti, boldog születésnapot kíván neked, sok szeretettel Judit, Hegyes Sándort, a felesége üzeni, hogy boldog születésnapot, nagyon szeretik Pálóczi Lájer Juditot, férje és lányai küldték neki ezt az üzenetet, Balogh Nikolettet párja köszönti, boldog 30. születésnapot kívánnak neki, te vagy a mindenem, hálás vagyok minden közös pillanatért, kívánom, hogy az új évtizedem hozzon meg neked mindent, amire vágysz, nagyon szeretlek, és alig várom a következő közös kalandjainkat, élményeinket. Balogh Lécát a családja köszönti, 51 esztendős, már büszke nagymama, és a családunk igazi összetartó ereje, mindig másoknak segít, rengeteget dolgozik egyébként. Szentesi Bálintot a nagybátyja köszönti, aki szereti az állatokat és kis tacskójukat is. Varga Andrást a lánya és a családja, apukámat szeretném köszönteni, aki az édességet nem igazán szereti, szívesen elcseréli egy jó hideg sörre. Nagyon szimpatikus, nagyon-nagyon szimpatikus, igen. Vagyunk így egy páram. Na nézzük akkor, hogy ki a legszerencsésebb. Na mi lesz már? Mi lesz már? Na közben elmondom, hogy kit hívok, jó? Oláné Beka Andit szeretném elérni.
aki ma 48 esztendős egyébként, az nem lett volna szabad elmondani, lehet, hogy nem, körmös, pszichológus, kávéfüggő és csillámszóró egy személyben, meghallgat, megnevettet, közben pedig olyan körmöket készít, hogy mindenki irigykedik, most én szeretném mosolycsolni az arcára egy csodálatos tortával. Már nem sikerül most. Beke Andi, hogyha valaki elmondja neked, vagy ott vagy éppen és hallgatsz bennünket, üzenjük, hogy te lettél a nyertes, úgyhogy vár téged a Monami kávézó és cukrázza az Őrség zöld aranyával, ez lett a te ajándékod. Sorsolunk, van egy sorsoló programunk, ez alapján próbáljuk elérni azt, aki, de hogyha ő nem veszi fel a telefont, akkor mit csináljunk vele? Ugye ilyen, vannak ilyen csodák, nem örülünk neki ilyenkor. Próbálkozunk. Én üzenem Oláné Beke Andinak, hogy a neve le van adva, és hogy várja őt a Monami kávézó és cukrázza az Őrség zöld aranyával. Imagine Dragons, ez pedig már egy kis rádióaktivitás itt a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Boldog kőváralján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestiék. Mrs. Millicent Gin Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

Bagosi Brothers Company, olyan ő, ez a dal címe. Szessel megyünk tovább, Adelante, ez lesz a dal címe. House of Pain és Jump Around, és el fog majd kezdődni, lehet, hogy azzal kellene kezdenünk. Utána jön a horoszkóp, ami azért lesz izgalmas, mert hogy kiderül belőle, hogy nagyjából hogyan formáljuk a napot annak érdekében, hogy mondjuk valami jó irányba csúszanak a dolgok, meg hogy ne szaladjunk bele olyanokba, amit megmondtak a csillagok. Aztán, hogy ezzel mennyire értenek egyet a pszichológusok, vagy valaki más, vagy bárki egy jövőkutató, az egy teljesen más tétel, ezzel nem is untatnék semmit. És senkit, viszont a Jump Around már indul is, ami egy picit felemeli majd a kezeket, jó? House of Pain, Jump Around, ez szól itt a Best FM-en, 104 csat, hogyha látnak valami útra nem illőt, akkor gyerünk, tessék ugrálni, vagy a helyet mondjuk elküldeni nekünk a 3933-1046-ra fotókkal, videókkal azt a helyzetet, amin segíteni kellene, vagy ami megosztás gyanús, és mondjuk másoknak fog segíteni, az is jobb. House of Pain, Jump Around!

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, ha lehetősége van egy jövedelmezőbb álláshoz jutni, nem mondjon nemet. Lehet, hogy szomorúan válik meg a megszokott helyétől, de a karrierje érdekében bizonyára ezt kell tennie. Mika, a hölgyek a család életterén lehetnek szerencsések a hétvégén, szerettei között támogatókra találhat ön is, munkahelyén azonban ma nem lesz könnyű alkalmazkodni másokhoz. Iknek szerencséje lesz, ha hallgat a megérzéseire. Önnek most minden sikerülhet, ha képes a pozitív életszemléletre. Rák, fogja vissza magát, mert a csillagok idegi megterhelést jeleznek. Minden meggondolatlan kijelentés és minden olyan intézkedése, amellyel megbánthat másokat, ön ellen fordulhat. Oroszlán, nem lehet könnyű eleget tenni az elvárásoknak. Bizonyára gyakran elkalandozik a figyelme, nem csoda, hiszen hétvége van. Próbálja meg összeszedni magát. Szűz, fordulatokban gazdag kellemes napokat tudhat maga mögött, a közelmúlt eseményei energiával tölthették fel, remélhetően van ereje ma is belevetni magát a munkába. Mérleg, meg kell tanulnia nemet mondani, ne akarjon mindig mindenkinek megfelelni, önnek tudnia kell, hogy nem a formaságok a fontosak, hanem az, ami a lelkedben lakozik. Skorpió, nem lenne méltó önhöz, ha kicsinyes harcokba bonyolódna, legyen nagyvonalú, tegyen engedményeket. Nyilas. Magányos nyilasoknak érdemes ma ismerkedni, mert új barátok közt megtalálhatják az igazit. Most nagyon bizalommal rendelkeznek, ami növeli az esélyüket. Bak. A csillagok ma kicsit elbizonytalanítják, nehezen hozza meg a döntéseit, és még később is azon gondolkodik, hogy vajon helyesen járt el. Ráadásul ma érzékenyebb a szokottnál. Vízöntő. Ma szüksége lehet a pszichológiai képességeire, sok ember tűrőképessége alacsonyabb a kelleténél. Egy vízöntő képes jobb belátásra téríteni azokat, akik helytelenül viselkednek. Valak. Harmóniában van önmagával, nem érzi a feladatokat, sem túl soknak, sem túl kevésnek. Ennek köszönhetően elkerülheti a stressz helyzeteket, és egyenletes teljesítményt nyújthat minden téren.
3: Baby, I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back.

Az örök mozgó Cindy Lauper után itt van Oceanus, az Endless Summer, ez jön most. Hát azért van még a nyárból, úgyhogy ne sírassuk ezt semmi esetre sem. Rózsa ünnep, erről kaptunk információt, mert hogy ma az állatkertben mindenféle rózsás dolog fog történni, akinek nem lenne elég rózsás a kedve, ezen keresztül ezt meg tudja oldani. Sok-sok minden történik itt, nagyon-nagyon pici az üzenet, de lesznek tánc bemutatók, buborékozó sarok, bocsánat, mert ilyen is van, cukorágyú persze, tombola, meg minden. Sáros Jelen úrral lesz majd egyébként maga a vendég, aki ugye a füves asszony, és hát sok minden történik, hogy lesz majd pollinátor sátor, meg kóstoló sátor, ahol rózsavizes limonádé lesz, meg rózsalekvár, meg minden, ami rózsa. Úgyhogy, ha valaki esetleg nem tudná még a mai programot, akkor ez is egy jó lehetőség lehet, de fogok még mondani, mert hogy van belőle szépen. Beka Andi közben felébredt, és itt vannak közben az üzenetek, úgyhogy mehettek a tortáért, ti vagytok a nyertesek, persze. Ennek a körnek kirettetek az előbb, csak nem vetétek fel a telefont. Oceanus és az Endless Summer pedig már folyt

0: Újabb rekord Debrecen is az élen a Diákolimpián. 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat. Marad a Kánikula, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb rekordot döntött a Diákolimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csaknem 400 ezer nevezés érkezett, adta hírül a Magyar Diáksport Szövetség honlapján. Az idei immár 39. Diákolimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csaknem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diákolimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi 40. tanévével folytatódik a versenysorozat. Ma tartják az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését. Tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
2: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket, nagyon izgalmas kategória. A közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni, a gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
0: Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdu Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfa visszaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, és a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

Az élet nagy kérdései lesznek benne a következő dalban. Máté Péter következik. Na nem a Loki egykori edzőjéről beszélünk, mert ő most már átcsatlakozott, erről szóltak a hírek, majd fogunk erről is beszélni. Máté Péterről, hogyha gondolják, mint sportesemény, azt mondja, Olajné Beka Andi vagyok, elvileg beneveztek a tortasorsást, sajnos nem hallottam, és nem csörgött a telefonom, viszont most mindenki emiatt hív. Hát persze, hogy emiatt hívnak, te lettél a nyertese ennek a körnek, úgyhogy mindenképpen szaladj a Monami cukrászdába, már le van adva a neved, úgyhogy ott várt téged egy torta. Te vagy a körmös, a körmöse, ezt tudtuk meg, meg a csillám szakértő, meg a minden egybe. Na most kérem szépen, most már azért jó néhány percet tart a buli, már ami ugye a kutyajó szombatot illeti, mert hogy az Európetnél ugye ott vannak azok a lelkes lurkók és kiskutyák, akik reggeli tornáztak, játszottak a kutyákkal, vannak előadások, arcvesztés, fotósarok, tombola, street food, fagyi, kávé, zsákba macska, kutyaszépségverseny, segítő kutyás bemutató, örökbefogadás, minden van, úgyhogy ha valaki szeretné, akkor mindenképpen szaladjon majd oda, ott fognak segíteni. Jó, aztán Laci szerintem ott van, úgyhogy László napozni is lehet majd vele együtt egy kicsit, és bemutatkozik a Gusto is, kóstolóval és vásárlási lehetőségekkel várnak minden érdeklődőt, ismerjék meg majd a legújabb márkákat, erről szól az Euro Pet Shopnál az üzenet, úgyhogy szaladjanak, köszöntsék a Lászlókat és érezzék jól magukat, meg fogadják örökbe, akit csak lehet. Én pedig Máté Péterrel mondom el a nagy gondolatot, mondd, miért szeretsz te mást, és én csak téged.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Reklámot hallottak.
5: Egy újabb topsláger.
6: A Best FM-en.
4: A Best FM-en.

Bad Boys Blue, Your Woman, ez szólt nálunk, és Forest Street lesz majd, a 4S Street, ugye, mesélek a balnak, Forest Street az helytelen megközelítés, tudtuk meg egy-egy rendezvényen, szóval a 4S Street jön, mesélek a balnak, és egy nagyon-nagyon-nagyon mély gondolat, amit mi nagyon-nagyon kedvelünk és szeretünk, közben pedig jelezték nekünk a határútról, hogy ott mérnek újra, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem, a Szabó Kálmánon is aktív a Traffic Access, köszönjük Balázsnak, sok-sok információnk van az utakról, meg hát ugye keressük még mindig a Labit, hogyha valaki megtalálta a Labrador, nem a Labira gondolt. Nem a tankcsapda egykori zenésztársról. Nem, hanem a Labradort, hogyha valaki megtalálta, vagy a közép-ázsiait, akkor jelezze nekünk mindenképpen, mert hogy itt van mentve nálunk a telefonszám, amin keresztül tudunk segíteni, valahol a Létai út környékén tűntek el, és hát nem kis testű kutyákról van szó, úgyhogy nem biztos, hogy olyan kutya jó lesz a találkozás. Nem úgy, mint az a találkozás, amit meg lehet tenni egyébként az Európetnél. Az egy egészen más megközelítés, majd az állítólag egy kutya jó dolog lesz, mert hogy kutya jó szombat van. Bruno Mars nálunk a folytatásban, majd később, de előtte még a 4S Street és a Mesélek a Bornak itt a Best FM-en.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

Fantasztikus hétvégét kívánok mindenkinek, Enikő jön nálunk a folytatásban, majd vele lehet csacsogni az élet nagy dolgairól, hogyha gondolják, akkor kérjenek tőle dalt is, meg amit csak éppen szeretnének a mai napból, az préseljék ki. Én ezt kívánom mindenkinek, teljesüljenek az álmok, töltődjenek fel a lelkek, mert hogy hétfőn újra dolgozni fogunk majd, amikor is eléri kb. A hőmérő higanyszála 40 Celsius fokot, ami nem lesz egyszerű, úgyhogy hidratáljanak, kenjék be magukat krémekkel, meg ilyesmi. Keresenek olyan helyszíneket, ahol van klíma. A város egyébként ebbe szokott lépni, és ilyenkor az ilyen különböző helyszínekre beengednek bennünket, ahol van klimatizált lehetőség, és akkor lehet kicsit hűlni, utána menni tovább, hogyha valaki éppen gyalogszerrel intézi a dolgait, akinek pedig a klímája nem úgy fúj, mint máskor, töltse föl gázzal. Igen, erre van lehetőség, keressenek rá. Sweet Lovin' Szigala dalával búcsúzom. Szabót, amit hallották, ez a Best FM, fantasztikus hétvégét kívánok mindenkinek. Sweet!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: 3 millió forintos adomány segíti a koraszülöttek ellátását, megújul az óvoda egy hajdubihari településen. Marad a Kánikula, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját egy helyi multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, fogalmaztak. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárás jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
3: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
2: Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a Kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt.
0: Célállomás
1: Debrecen.
0: Pozíció
1: 104,1

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

Rélódala után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak itt. A szombat délutánban ez már a déli kívánság műsor, jöhetnek folyamatosan a kedvencek, a hűsítő zenei kedvencek, konkrétan rá sem merek nézni a hőmérőre, hogy mennyit mutat. Nyilván én most itt azért a klímás hűtött helyiségben vagyok, de azért kint brutális az időjárásunk, és tényleg nyomatékosan szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy nagyon-nagyon sokszor elmondjuk, minden nyáron elmondjuk, és tényleg mindig erről beszélünk, de azért a következő pár nap az nagyon-nagyon kritikus lesz, tehát hogy konkrétan 40 fokot is mutathat a hőmérő, helyenként 41 fokot is. Nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, semmilyen megerőltető kerti munkát ne most végezzünk, jó? Semmilyen futás, semmilyen edzés, semmi egyéb. Most tényleg nagyon-nagyon fontos arra odafigyelni, hogy mit bír el a szívünk, és ezt most egyáltalán nem. Inkább helyezzük előtérbe azt, hogy most pihenünk, besötétítjük a lakást, a házat, ha tehetjük, akkor elmegyünk egyet strandolni, de akkor is figyelünk a bőrünk megfelelő védelmére, és a legeslegfontosabb a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás. Én konkrétan a következő pár órára itt 3 liter vízzel készültem, és szerintem még ez is kevés lesz, úgyhogy fel kell tankolnom. Vigyázzanak magukra, jó? Tényleg mindenkitől ezt kérem, és persze hallgassák közben a Best FM rádiót, és kérjék a kedvenceket, ugyanis a következő 2 óra a hallgatóinkról szól ez a déli kívánságműsor, a mikrofonnál pedig Morvai Szűcsenikő. Szuper napot mindenkinek!

Jönnek ketten is segíteni, Priscilla! Csúsztat!

0636 39 36 106. Itt írt nekünk Betty, hogy szeretnének egy dalt a csajokkal, egyébként egy ilyen kis medencés sportit tartanak. Végre már összejött a nagy csapat, úgyhogy egy régi nagy kedvencet szeretnének, hogyha megoldhatom. Na, mindjárt játszom, aztán érkezik majd a Good Luck Babe, ezt pedig Norina választotta.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.
2: Zsia!

Dúdola előtt nem sokkal Móni írt nekem a 39-33-104-6-ra, hogy sziasztok, szeretném kérni Dérhené és Kassatibi közösét. Küldeném a páromnak, Lacinak névnapja alkalmából azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem, boldog névnapot kívánunk, apa, puszi az egész család. Nyilván Lacinak mi is nagyon sok boldog névnapot kívánunk, és akkor érkezik a kívánt dal.

0: A Best FM.
1: Mindig velem.
2: Még idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele, döntöttek a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál jövőjéről. Marad a Kánikula, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, szóvivő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
2: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál ügye is a helyi képviselőtestület ülésén, tudósított a haon.hu. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testület ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született. Így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére, amit várhatóan szeptember 11-e és 13-a között tarthatnak meg. A rendezvény közösségi oldalán eddig többek között Charlie, a Bikini és az Edda érkezését jelentették be, fogalmazott a portál. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a Kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500-541-et.

0: FM Rádió kívánságműsor. Háló, háló!
1: Háló, szia, Enikő, ugye?
0: Igen.
1: Már P-Mobile-ból szeretném kérni a zöld, a bíbor és a fekete.
0: Igen, és kinek szeretnéd a dalt?
1: Hát elsősorban ide szeretném küldeni a kertbe, mert mindjárt jön az asszony is kifele, csak most már befejeztem délelőtt a kert munkát, így is kifele, neki szeretném kérni mindenki, aki szereti végül is Debrecenbe. Főként meg neked a hűsülésre legyen valami jó kis zene.
0: Oké, köszi szépen, vigyázzatok magatokra. Szia, szia!
1: Szia.

0: Hadd ezenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500 540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104.

Valaki közben írt nekem, Viki, sziasztok, szeretném kérni a K-pop Demon Hunters filmből a Golden című számot a tesómnak névnapja alkalmából is mindenkinek, aki szereti, úgyhogy már is Viki kedvencét játszom. Aztán postás Júli is érkezik majd a Puszi Nyuszival Marika néni kérésére.

címát. Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
2: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.

0: Ország műsorban, Stefán.
1: Jó napot kívánok, kis erdei Izaura vagyok, és szeretném a drága férjemnek 60. születésnapja alkalmából Ferencnek a Tiamo zenét.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Újabb rekord Debrecen is az élen a Diákolimpián. 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat. Marad a kánikula, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb rekordot döntött a Diákolimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csaknem 400 ezer nevezés érkezett. Adta hírül a Magyar Diáksport Szövetség honlapján. Az idei immár 39. Diákolimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csaknem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diákolimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi, 40. tanévével folytatódik a versenysorozat. Ma tartják az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését. Tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökétől.
3: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket, nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni, a gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csaknem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdu Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfa visszaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, és a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz. A hírek

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték. Hey!

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

0: felületen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: 3 millió forintos adomány segíti a koraszülöttek ellátását. Megújul az óvoda egy hajdubihari településen. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját egy helyi multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, fogalmaztak. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecen és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk. A hír...

0: 90 zenei kedvenceit játszom itt a szombat délutánban 4:45 előtt 5 perccel itt a Best FM rádióban, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan a strandon hallgatnak minket, abban is biztos vagyok, hogy nagyon sokan otthon a medence mellől, vagy csak a pihenés közben hallgatják a Best FM rádiót, bárhogy is legyen, vigyázzanak magukra, tikasztó hőségben, igazi kánikulában lehet részünk, úgyhogy a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás az elsődleges mindenki számára. Én pedig hozom a hűsítő zenei kedvenceket, és persze úton útfélen csak a Best FM, mert sokan úton vannak, csak óvatosan figyeljünk egymásra. A Szabó Kálmánon most repült be a trafi a Kalitkába, ezt Katika írta nekem nem olyan rég. Korábban egyébként a határúton is dolgoztak a rendőrök, onnan azóta nem kaptam infót, úgyhogy nem tudom, hogy mi a helyzet. A lényeg az, hogy tartsanak velem a délutánban is. Hozom majd a tippeket azoknak is, akiknek nincs otthon klíma, de szeretnének hűsölni. És persze töltsük együtt a ma délutánt. Morvai Szűcsenikő vagyok.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a Fórum első emeletén.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum felutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. campusfesztivál.hu.

Beach Boys dala után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en a 104.6-on. Tikasztó hőség van, igazi kánikula, a hőmérők akár 38 fokot is mutathatnak, a legmelegebb óránkban pedig a 39 fok sem kizárt egyébként. Holnapra, holnap utánra mondják a tetőzést, hétfőn 41 fok is lehet, szóval az tényleg már így a tetőpont meg a csúcspont, úgyhogy vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, megfelelő mennyiségű folyadék, ezt nem lehet elég hangoztatni, mert hogyha valaki dehidratált és nem fogyaszt elegendő vizet, akkor azt lehet, hogy már nagyon későn érzi. Tehát a szervezetünknek folyamatosan ellátásra van szüksége, folyamatos folyadékpótlásra van szüksége. Nagyon fontos, hogy ilyenkor a gyerekekre, az idősekre és az idős beteg hozzátartozókra is mindenféleképpen figyeljünk oda. Én ilyenkor azt szoktam egyébként tanácsolni, hogyha valaki

Tudhatjuk egyébként azt, hogy nekünk mikor lenne erre szükségünk, vagy mikor van arra szükségünk, hogy valaki segítsen nekünk, de ne csak ezért, hanem csak úgy jöjjön szívből ez a segítség. Úgyhogy vannak kritikus időszakok, ezek most pont azok a következő pár nap így. Nagyon megviseli egyébként a szervezetünket az ilyen időjárás. Úgyhogy totálisan megértem, hogyha valakinek most nincs kedve dolgozni sem, nincs kedve csinálni semmit, és emiatt ne ostorozzuk most magunkat, hogy ó, én most egész nap feküdtem, meg nem csináltam semmit. Semmi gond, jó? Pihenés, sok folyadék, és persze a Best FM Rádió, itt a 104.6-on.

Mindenit délután is itt vagyunk a Best FM rádióban, a 104.6-on, a délutánban pörgetem a zenei kedvenceket, 38 fokban. Na jó, nem itt bent a stúdióban, hanem oda kint van körülbelül ennyi, de a hőérzetünk szerintem ettől sokkal-sokkal több. Vigyázzanak magukra, sok-sok folyadék, hogyha valaki esetleg egy jó fél órája nem ivott semmit, mármint hogy vizet, így erre gondolok, akkor most itt az idő, ezért szólaltam most meg, hogy akkor hajrá, hajrá. Illetve az óra elején én említettem, hogy segítek azoknak a hallgatóknak, akiknek nincs otthon klíma, hogyan tudnak egy kicsit ők hűsölni. Nyilván a ventilátor használata szerintem alap dolog, de az önmagában is már csak a meleg levegőt tekeri egy idő után, vagy keveri, és hatékony lehet az, hogyha egy tál hideg vizet vagy jég akut helyezünk elé. Annó, amikor mi albérletbe éltünk a férjemmel, még a legelső albérletünkben emlékszem, és a 9. emeleten voltunk, hát ez a nyár az azért durva volt, úgyhogy mi is ezt az opciót választottuk, illetve, ezt nem is tudom, hogy most ezt hol olvastuk, vagy honnan tudtuk, a kádba engedtünk vizet, és valahogy az is egy kicsit így hűtötte a lakást. Jó volt, szóval próbálják ki akár ezt is. A megfelelő folyadékbevitel is nagyon fontos a lakás hűtése mellett, ugye a szervezetünket is védeni kell a hőségtől. Remélem, hogy tudtam egy kicsit segíteni. Egyébként ez a ventilátoros, jégakús, fagyott, vizes dolog a ventilátor elé, ez egyébként tényleg bejön, szóval ez egy jó kis trükk. Használják, hogyha gondolják mindenképp.

Délután 4 óraban érkeznek a hírek, információk és az aktualitások, és egyébként a Hungaromet nemrég közzétette, hogy 13 órakor már biztosan tudták, hogy megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, tehát a délutáni óránkban délután. És egyébként szerintem már egyáltalán nem alap, vagy nem igaz, hogy 12 és 14 óra között van a legmelegebb, mert hogy konkrétan már most a délelőtti óránkban 30 fokot mutathatott a hőmérő egyes részeken, és ez ugye folyamatosan csak fokozódott, tehát nyilván azért délután egy órakor már volt olyan hely az országban, ahol 38 fokot mutatott a hőmérő. Vigyázzunk magunkra, és vezessenek óvatosan. Mutatom, mivel indítunk a következő órában.

0: pedig idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele, döntöttek a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál jövőjéről. Marad a Kánikula, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
0: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál ügye is a helyi képviselőtestület ülésén, tudósította haon.hu. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testület ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született. Így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére, amit várhatóan szeptember 11-e és 13-a között tarthatnak meg. A rendezvény közösségi oldalán eddig többek között Charlie, a Bikini és az Edda érkezését jelentették be, fogalmazott a portál. A szél többnyire gyenge mérséket lesz, és egyúttal marad a Kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu. A hírek után

Itt a 104.6-on a szombat délutánban, kánikulában, a forróságban szólnak a zenei kedvencek, és nagyon fontos, hogy tényleg már mindenre felhívtam a figyelmet, kikre figyeljünk, mire figyeljünk, magunkra figyeljünk, de nem csak magunkra, hanem ilyenkor a körülöttünk élő állatokra is érdemes odafigyelni a nagy melegben. A kertben vagy akár az erkélyen tehetünk ki ilyen sekétál, friss vizet a madaraknak, fontos, hogy a víz az ne legyen mély, és naponta cseréljük folyamatosan azért, hogy tiszta maradjon. A gólyáknak is egyébként kitehetünk a gólyafészek alá ilyen kis műanyagba bizonyos mennyiségű folyadékot. Hogyha lehet, akkor a tálba néhány kavicsot vagy ágat is tegyünk, hogy a kisebb madarak és rovarok is biztonságban meg tudjanak kapaszkodni lényegében. Nagyon fontos, hogy a sünök például, a mókusok és más vadon élő állatok számára is nagy segítség lehet ilyenkor egy itató a kert árnyékos részén. Nyilván egyébként az, hogy valakinek mókus van az udvarán, az nem feltétlen jellemző, de azért a sünik azért megjelennek. Főleg mostanában már egyre több sünit lehet látni, úgyhogy nekik is tehetünk ki egy kis itatót. A madaraknak ugye a nagy hőségben nem az etetés a legfontosabb, hanem a folyamatos víz utánpótlás, úgyhogy róluk mindenféleképpen érdemes gondoskodnunk. Úgyhogy nagyon fontos, hogy egy távfriss víz kihelyezése nekünk csak néhány perc, de a hőségben akár életet is menthet a városban élő madarak és más állatok számára. Erre is érdemes odafigyelnünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéik. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
2: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
3: Megújult az idén 10 éves víztoronykert. Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne. Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli. Nagyerdei víztorony. Az égig érő élmény.
4: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni, sőt az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.

Bolmár és Manuel közöse után hideg a víz és éget a nap. Itt vagyunk itt a Best FM rádióban, és hát valaki mind a kettőt érzi egyszerre a képen, mondjuk strandol, valaki pedig csak az egyiket. A lényeg az, hogy figyeljünk oda egymásra, és tudom, hogy nagyon sokszor hangoztatjuk, nagyon sokszor beszélünk erről, de nem lehet elégszer elmondani. És hogyha valaki harmadjára is ugyanazt hallgatja, lehet, hogy már akkor megérti, hogy mennyire fontos a megfelelő folyadékfogyasztás. Tehát például ez pont olyan, mint amikor a COVID alatt arról beszéltünk, hogy hogyan kell fertőtlenítenünk, és sokszor mégsem tették az emberek, hogy rendesen fertőtlenítik a kezüket, vagy mossunk alaposan kezet, stb. Na hát itt meg pont az, hogy azt mondom folyamatosan, ami egy alapvető dolog lenne, hogy fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot, ezt sem feltétlen tartja be sajnos mindenki, pedig nagyon nagy szüksége van rá a szervezetünknek. És fontos figyelnünk arra is, hogy tűzgyújtási tilalom van az ország teljes területén, ilyenkor ugye az erdőkben, fásításokban, azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Nagyon fontos erre is figyelnünk. Illetve ilyenkor szoktam felhívni a figyelmet arra, ami egyébként személy szerint engem például nagyon-nagyon bosszant, és szerintem nem én vagyok az egyetlen, amikor így látok valakit, aki csak így simán elfricskázza a cigaretta csikket. Ettől nekem feláll a szőr a hátamon, de ettől még nagyobb probléma az, hogy ő mit okozhat sajnos ezzel. Pillanatok alatt belobban egyébként az agynövényzet, főleg ilyen melegben, hogyha csak is fogjuk és elfricskázzuk valahol a cigarettacsiket. Egyébként már a boltok környékén, az utcán is, ha sétálunk is, nagyon sok helyen láthatunk kirakva a kuka tetején, ott van a hamutartó, szépen elnyomjuk és kidobjuk a kukába. Nem szemetelünk és nem okozunk vele bajt. Egyébként a tüzek jelentős részét sajnos emberi figyelmetlenség okozza. Úgyhogy figyeljünk oda azért ezekre a dolgokra, mert ez lehet, hogy valakinek csak egy ilyen szimpla nem törődömség, vagy megszokás, de ezeken érdemes változtatni. Magunk miatt és a környezetünk miatt.

Nagyon sok üzenetet kaptam az esti kívánság műsorral kapcsolatban, úgyhogy jöhetnek ezek folyamatosan, hiszen nem sokára startolunk. 500-540, itt is lehet nekem csörögni, de írhatnak a 3933-1046-os telefonszámra. Matyi, megkaptam az üzeneted, úgyhogy mindenféleképpen jönni fog majd a kívánság műsorban a kért dal a házasság évfordulóra, de előtte még folytatom a délutánt. Talk to you, ezzel megyünk tovább a folytatásban, aztán pedig egy jó kis nyári kedvenc még ott a 90-es évekből. Mindjárt itt a Best FM Rádióban.

egy nap van, csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok,

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést.

0: Otte Rádiót. Ez a Best FM.
1: Újabb rekord Debrecen is az élen a Diák Olimpián. 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat. Marad a Kánikula, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb rekordot döntött a Diák Olimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csak nem 400 ezer nevezés érkezett. Adta hírül a Magyar Diák Sportszövetség honlapján. Az idei immár 39. Diák Olimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csak nem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diák Olimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi, 40. tanévével folytatódik a versenysorozat. Ma tartják az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését. Tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
2: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket, nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni, a gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csak nem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdú Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfa visszaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, és a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Marad a Kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: És most
4: indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
5: 5 óra után járunk 3 perccel, és Morvai Szűcs Enikő továbbra is a mikrofonnál, úgyhogy én leszek az, aki a következő 2 órában is felelős leszek azért, hogy minden dal bekerüljön, amiket a hallgatóink összeválogattak, mert hogy indul a kívánság műsor 500-540, itt tudunk egy kicsit beszélgetni, itt lehet nekem csörögni, de írhatnak is 39-33-104-6. Bibirexa és Fétlesz közösen érkezik már a folytatásban, Tomika kérésére, aztán az Infinity is hamarosan, és ahogy ígértem, ugye Matyi kérését sem felejtettem el. Jöhetnek az üzenetek, a hívások, én itt leszek a következő 2 órában is.

0630 33 3406 4 Zakatol a Best FM kívánság műsora, jöhetnek az üzenetek, akár az SMS és Viber számunkra, vagy töröketnek is 500-540. Matyi üzenetét megkaptam, ő írt nekem, hogy sziasztok, Lengyel Andrának szeretnék a 11. házassági évfordulónk alkalmából üzenni, mégpedig azt, hogy nem azért tartunk itt 11 év után, mert minden nap könnyű volt, hanem mert minden nap egymást választottuk. Szeretlek. Én is szívből gratulálok nektek, és hosszú-hosszú boldog éveket kívánok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen, most már két helyszínen, ahol te választasz.

0: kívánság műsor, Best FM.
1: Halló, halló. Jó napot kívánok. Szeretnék egy számot kérni.
0: Szia, tegeződjünk nyugodtan. Hogy hívnak?
1: Kis Ferenc.
0: Hallgatlak, Ferenc.
1: Nagyon jó. Mondjad, anya? Mi az a szám?
2: I'll be missing you.
0: I will be missing you.
1: Igen.
0: Aha.
1: Működik?
0: Igen, megoldható. Kinek szóljon a dal?
1: A családomnak. A feleségemnek, a lányomnak, tehát tényleg a családomnak.
0: Rendben van, jó. Valamilyen üzenet esetleg?
1: Nagyon szeretem őket.
0: Oké, érkezik mindjárt.
1: Köszönöm szépen! Szia.

Nóri írt nekem a 3933-1046-ra, hogy szeretné a Holiday című dalt, hogyha megoldható, mert hogy ők holnap indulnak egyébként nyaralni Görögországba, és most pakolnak, emellé jól jönne egy zenei kedvenc, úgyhogy ez tökéletes választás. Jó, akkor mindjárt játszom, és persze szuper nyaralást nektek, jó utazást, és hát kellemes időtöltés. Majd Király Viktort is játszom, ez Zolika kérése volt, és Halott Pénz Rúzsa Magdi közöse is jön hamarosan Ági kérésére.

0: a te rádiód. Ez a Best FM.
1: 3 millió forintos adomány segíti a koraszülöttek ellátását. Megújul az óvoda egy hajdúbihari településen. Marad a Kánikula. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját egy helyi multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerűbb ellátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, fogalmaztak. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a Kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A hírek

Sziasztok, Debrecen itt a 104.6-on és az esti kívánság műsor. Írt nekem Gabi, hogy Henninek szeretne üzenni az Absolutely Everybody című dallal, és azt írta nekem, hogy remélem ez az üzenet mosolyt fog csalni az arcára. Kívánok neki sok boldogságot, jó egészséget és sikereket, olyan napokat, amelyekre mindig örömmel fog visszaemlékezni. Tudja, hogy most miért üzenem ezt neki. Hát akkor nekem már egy szavam sincs, érkezik a kérdal.

Buddal a közben írt nekem Regina a 3933-1046-ra, hogy az apukájának választott egy dalt Sanyina Kováitól a 15 millióból egy, hogyha leadnám, akkor nagyon-nagyon boldog lenne. A szöveg értelmezése alapján úgy gondolja, hogy ez totálisan róla szól, úgyhogy mindjárt ez érkezik. Aztán Cyriltől is játszok egy felvételt, és a Punnani masszív sem maradhat ki. Az élvezd jön mindjárt Dorinának itt a Best FM Rádióban.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: zárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

hogy jönnek-mentek egymás után itt az Esti Kívánság műsorban, viszont most már a végéhez érkeztünk. Remélem, hogy mindenkinek jól telt a nap, és hát azért még nincs vége, mert lehet, hogy sokan választják a szombat estét, akár mondjuk arra, hogy egy jót csörögjenek valahol. Tudják, egy jó kis buli, a nyári partik, hát az elengedhetetlenek ilyenkor, mert én tényleg azt gondolom, hogy a nyári összejövetelek, amikor akár csak sima baráti összejövetelek vannak, egy szalonnasütés, egy bogrács, egy beszélgetés, egy grillezés, akkor az sokkal jobban fel tudja néha tölteni az embert, főleg már mondjuk 30 felett, mint amikor elmegyünk valahova bulizni, de hát nyilván ízlések és pofonok, de nagyon sokan egyébként baráti társaságok is kértek ma tőlünk kedvenceket, akik valóban így együtt grilleznek valahol otthon. Nos, akkor nekik is szól a következő dal, amivel egyébként búcsúzom, de holnap reggel találkozunk ugyanitt, ugyanekkor. Purple Disco Machine, Sophie and the Guy és az In the Dark. Ezzel a dallal elköszönök az Esti Kívánság műsortól, 8 óra után pedig reggel majd várok mindenkit az éteren keresztül. Morvai Szűcs Enikő vagyok. Hello, hello!

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Még idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele, döntöttek a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál jövőjéről. Marad a Kánikula, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagy állomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, szóvivő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
2: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál ügye is a helyi képviselőtestület ülésén, tudósította haon.hu. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testület ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született. Így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére, amit várhatóan szeptember 11-e és 13-a között tarthatnak meg. A rendezvény közösségi oldalán eddig többek között Charlie, a Bikini és az Edda érkezését jelentették be, fogalmazott a portál. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a Kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szenti, te... Te tényleg igazi vagy. Csíd meg magad, John. Szóval... Nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
2: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
1: Igazán? És ki küldött?
2: Te magad. 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
1: Hát ez marha.
0: Egy filmzene most a Best.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Újabb rekord Debrecen is az élen a Diák Olimpián. 1 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt emeltek vádat. Marad a kánikula, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb rekordot döntött a Diák Olimpia. A teljes tanévet felölelő programsorozatra csak nem 400 ezer nevezés érkezett. Adta hírül a Magyar Diák Sportszövetség honlapján. Az idei immár 39. Diák Olimpián több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket, a nevezések száma pedig ismét minden korábbi csúcsot felülmúlt. A résztvevő intézmények száma is rekordot döntött, csak nem 2800 iskola kapcsolódott be a programokba, miközben közel 200 ezer diák sportolt a tanévben. A legnépszerűbb sportág továbbra is az atlétika volt, ezt a labdarúgás, majd az úszás és a röplabda követte. A megyék közül bár ismét Borsod-Abaúj-Zemplén bizonyult a legaktívabbnak, több mint 32 ezer nevezéssel, a települések rangsorában a főváros mögött Miskolc és Debrecen is az élmezőnyben végzett. A Magyar Diáksport Szövetség szerint a folyamatos növekedés azt mutatja, hogy egyre több fiatal választja a rendszeres testmozgást, miközben a Diák Olimpia nem csak a tehetségek felfedezésében, hanem az egészséges életmód és az esélyegyenlőség erősítésében is fontos szerepet tölt be. Szeptemberben jubileumi, 40. tanévével folytatódik a versenysorozat. Ma tartják az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését. Tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökétől.
3: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Jogosulatlanul próbált visszaigényelni csak nem 1 milliárd forintot egy cég ügyvezetője, adta hírül a Hajdu Press. A férfi ellen költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség szerint a vállalkozás valótlan tartalmú számlák felhasználásával akart jelentős összegű áfa visszaigényléshez jutni. A hatóságok azonban feltárták a szabálytalanságokat, így a kifizetés nem történt meg. Az ügyben vádat emeltek, és a debreceni törvényszék dönt majd a felelősség kérdésében. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz. A hírek

0: Best Of. Club Best Of. 3 millió forintos adomány segíti a koraszülöttek ellátását, megújul az óvoda egy hajdubihari településen. Marad a Kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 3 millió forintos támogatással segíti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koraszülött intenzív centrumának munkáját egy helyi multinacionális vállalat, számolt be róla a Dehír. A felajánlás a legkisebb betegek korszerű belátását szolgálja. Az adományt olyan eszközök és fejlesztések megvalósítására fordítják, amelyek tovább javíthatják a koraszülöttek gyógyításának feltételeit. A vállalat hosszú évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit és közösségi kezdeményezéseit. A klinika szakemberei szerint minden ilyen segítség hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb paciensek még magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, fogalmaztak. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
0: Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a Kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Még idén elkezdődhet a debreceni nagyállomás rendbetétele, döntöttek a Hajdúszavosztói Rock Fesztivál jövőiről. Marad a Kánikula, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ez követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, szóvivő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
2: Napirendre került a Hajdúszoboszlói Rock Fesztivál ügye is a helyi képviselőtestület ülésén, tudósította haon.hu. A városvezetés a rendezvény megszervezésének feltételeiről és támogatásáról tárgyalt. A cél, hogy a fesztivál biztonságos és magas színvonalú programot kínáljon a helyieknek és a vendégeknek. A testület ülésen több a lebonyolítást érintő kérdésben is döntés született. Így folytatódhatnak az előkészületek a rendezvény megszervezésére, amit várhatóan szeptember 11-e és 13-a között tarthatnak meg. A rendezvény közösségi oldalán eddig többek között Charlie, a Bikini és az Edda érkezését jelentették be, fogalmazott a portál. A szél többnyire gyenge mérséket lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.

0: Otthon, autóban, munkahelyen,
1: bárhol. Best FM.
2: Shine bright like a diamond.